0: Sorry, sensitive images, but in reality, it's absolutely heartbreaking.
1: Jó, állj, köszi. Várjál. Gyere, ezt is. Itt, ásd ki. Úgy, köszönöm, elég. Jó, kész vagyunk.

0: Sorry, sensitive images, but in reality, it's absolutely heartbreaking.
1: Jó, állj, köszi. Várjál. Gyere, ezt is. Itt, ásd ki. Úgy, köszönöm, elég. Jó, kész vagyunk.